megszokterem megkülönösítettem. A Pányzsumi Szahar Gyuregyóvá, egy köztet Nacitei, Bandottil Hárnyarikó Szeterlány Marajkó, Pénz, Egysi Hausma Afuhóz, Szeszkoma, Hantarika Tatará, Rozi Rozi Lejdánuhó, Bábatikki Pítaszomba, Szabé, Ilyeszkodahalai Ádusszék, Mereteká, Ádusszék,